0: 909. Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: elnézést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Rekord a vízimentőknél. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
1: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, chatbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adat halász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután, estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Új egyenruhát kapnak a rendőrök, az idősekre is gondol a Nébih. Megműtik a pápát. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megújul a rendőrség egyenruhája. A ruházat kiválasztásába ezúttal azok is beleszólhattak, akik naponta viselik majd. Az állomány tagjai csaknem 400 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt árukat szolgálat közben tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a nyílt közbeszerzés. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató, közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön.
1: Megvan, kizsebelte be a Balaton sütije 2026 címet. A hévízi Enszána Termál Hotel cukrászának Kék Balaton Fantázia nevű áfonyás málnás fehér csokoládés desszertje lett a nyerő. A mindenmentes kategóriát szintén egy hévízi különlegesség, a Mozart cukrászat balatoni habja nyerte, míg a juniorok között a siófoki Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákjainak Balatoni Kert nevű édessége bizonyult a legjobbnak. Korai stádiumú csomót fedeztek fel a Szentatya tüdejében. A következő napokban emiatt meg fogják operálni. 14. Leó pápa az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást annak korai szakaszában fedezték fel. A 71 éves tavaly megválasztott amerikai származású pápának egyébként nincs korábbról ismert egészségi problémája. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. Visszatér a napsütés, de több felé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfű virágpora a csapadék hatására sok felé alacsony szintre esett vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Hát, drága barátim, ismét egy hétfő, öleljük keblünkre, úgy talán könnyebb lesz. Aztán vágjunk neki, és vidáman, teli boldogsággal kocogjunk át rajta, hogy minél hamarabb elérjük a keddet. Jó, persze közben az időt meg nem kéne siettetni, csak hát a hétfő az mindig egy rögösebb út. Kívánok mindenkinek jó egészséget hozzá, remélem az elmúlt éjszaka pihentető volt, sőt, remélem a mögöttünk elterülő hétvége remek jól sikerült mindenkinek. Az időjárásunk némiképp érezhetően változott, picit októberibbe kanyarodtunk, ez persze valakinek már sok, egy a lényeg, essen az eső. Na, utakon vigyázzunk, bár a hétfő az már nem olyan, mint régen. Én természetesen majd hozom a történeteket, megnézzük, hogy mely banda született a mai napon, ki volt az a rockstar, aki megtért, milyen megrázó baleset történt a Pink Floyd koncertjén, és még sorolhatnám, de nem szaladunk a dolgok elébe. Na, meghozom a zenéket, úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz Zsigmond körtér felé. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és tartja magát a forgalmi rend változás a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, remélem senki nem túlságosan álmos. Minden álmosság előbb-utóbb elmúlik. Egyébként pedig... Ha! Hát mit találtam? Október 12. Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama szigeteken a mai San Salvador, és gyakorlatilag felfedezi Amerikát. Ha! Micsoda nap ez a mai, kérem tisztelettel. Ez sem most volt, drága Kolumbusz. Amikor elindult, nem tudta, hova megy. Amikor ott volt, nem tudta, hol van. Amikor hazajött, nem tudta, hol volt. Ugye? Na, egyébként pedig, kedves Miksák, hát boldogot. És akkor a hírek után megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a rock krónikásai, no meg zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Rekord a vízimentőknél. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
1: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, chatbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adat halász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM boldogulós hétfőt mindenkinek. Éljen az október 12-e. No, hát van egy komoly dráma 78-ból, de erről majd később. Meg van egy születésnap, egy zenekaré 74-ből. Erről is majd később. Volt megrázó baleset a Pink Floyd koncertjén, a zenekar londoni 14 napos koncert sorozatának nyitó estén, alig egy perccel a kezdés után összeomlott egy 1200 fős idéglenes lelátó, és a balesetben csak nem 100-an sérültek meg, a koncertet azonnal félbe szakították. Illetve volt rózsatövis baleset is, ez 79-es feljegyzés. A Jet Rotál New York-i Madison Square Gardenben tartott koncertjén egy rajongó egy szár rózsát dobott a színpadra, amelynek a tövise szerencsétlen módon Ian Anderson énekes szemébe fúródott, és nagyon komoly sérülést okozott neki. Egyébként pedig 87-ben megjelent az ausztrál rockbanda In Excess legsikeresebb áttörést hozó stúdióalbuma, olyan világslágerekkel, mint a Need You Tonight, vagy a New Sensation. Ez volt ugye a Kick. Na, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
6: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
7: Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Új egyenruhát kapnak a rendőrök, az idősekre is gondol a nébi. Megműtik a pápát. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megújul a rendőrség egyenruhája. A ruházat kiválasztásába ezúttal azok is beleszólhattak, akik naponta viselik majd. Az állomány tagjai csaknem 400 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt árukat szolgálat közben tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a nyílt közbeszerzés. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a nébi. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató, közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
12: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön.
11: Megvan, kizsebelte be a Balaton sütije 2026 címet. A hévízi Enszána Termál Hotel cukrászának Kék Balaton Fantázia nevű áfonyás málnás fehér csokoládés desszertje lett a nyerő. A mindenmentes kategóriát szintén egy hévízi különlegesség, a Mozart cukrászat balatoni habja nyerte, míg a juniorok között a siófoki Kródi Gyula Technikum és Gimnázium diákjainak Balatoni Kert nevű édessége bizonyult a legjobbnak. Korai stádiumú csomót fedeztek fel a Szent Atya tüdejében. A következő napokban emiatt meg fogják operálni. 14. Leó pápa az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást annak korai szakaszában fedezték fel. A 71 éves tavaly megválasztott amerikai származású pápának egyébként nincs korábbról ismert egészségi problémája. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. Visszatér a napsütés, de több felé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfűvirágpora a csapadék hatására sok felé alacsony szintre esett vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, éljenek a Miksák, no meg az Edvinek, ha ismernek így nevű urakat, köszöntsék őket. Nem sokára majd ismét egy klasszikus példája, hogyha valamit nagyon utálnak és el akarnak ásni, az még könnyen lehet világsláger. És persze közben zenélünk.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, szóval 1987 és In Excess. E napon jelent meg az ausztrál banda legsikeresebb áttörést hozó stúdióalbuma, a Kick. Hát nem csak a karrierjük csúcspontja, hanem a 80-as évek pop-rock korszakának egyik nagyon meghatározó és legsikeresebb lemeze is. És annak rendes módja szerint a kiadó utálta és el akarta ásni. Amikor a zenekar elkészült a lemezzel, akkor büszkén lejátszották az Atlantic Records akkori elnökének, Doug Morrisnak. A kiadó vezetője szörnyűnek titulálta az anyagot, úgy vélte, hogy egy ilyen kusza egyveleg az egész, és teljesen eladhatatlan a rock rádiókban. Konkrétan $1 millió ajánlott fel a zenekarnak, hogy dobják ki az egészet a kukába, menjenek vissza Ausztráliába, és vegyenek fel egy teljesen új lemezt. A menedzserük Chris Murphy szerencsére nem tágított, és titokban eljutatta a Need You Tonight dal egy befolyásos rádiós programigazgatónak, aki azonnal játszani kezdte. A dal pedig, lepődjünk meg, akkora hisztériát váltott ki, hogy a kiadó kénytelen volt meghátrálni és kiadni az albumot. Egyébként az albumból világszerte több mint 20 millió példányt adtak el, csak az USA-ban 6-szoros platina lemez lett, nem kevesebb, mint 4 top 10-es láger került róla az Egyesült Államokban. Egyébként, tehát hogy tényleg a véletlenek hogyan működnek itt a nagy univerzumban, mert hogy ez a legnagyobb sláger, a Need You Tonight egyetlen pillanat alatt szinte semmiből született, a zeneszerző Andrew Ferris épp egy taxira vált Sydneyben, hogy kimenjen a repülőtérre, amikor beugrott a fejébe a dal, ikonikus szaggatott gitár riffje, meg a dobgép alap. És annyira megijedt, hogy elfelejti, hogy megkérte a taxist, várjon pár percet, visszarohant a házba, és gyorsan feljátszotta a demo alapot egy kazettára. Michael Hutchins később mindössze 10 perc alatt írta meg hozzá azt a kifejezetten füllett, suttogós dalszöveget. Úgyhogy így van

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Adóemelésre számítanak a vállalkozások, szigor az extrém gyorshajtókkal szemben. Elázott Balaton Kenese, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem túl optimisták a vállalkozások itthon, egyre többen számítanak a közterhek emelkedésére a következő egy évben, derül ki egy hazai bank felméréséből. Kizárólag a legkisebb vállalkozások derűlátóak, a nagyobb piaci szereplők csak nem fele szerint a járulékterhek növekedése következik. Szigorú büntetésekre számíthatnak a száguldozók és az illegális gyorsulási versenyek résztvevői. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja például a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid miniszter közölte, készül az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezete is, amelyet néhány héten belül bemutatnak. Kidőlt a veszélyes fa, amelyet éppen másnap vágtak volna ki Ferencvárosban. Évek óta kérelmezték a korhadó növény eltávolítását, az aszódi lakótelepen élők. A csaknem egy méteres törzs átmérőjű fa azonban tegnap reggel magától az útra borult az osztag közben, és magával rántotta a szemközti, köztéri villanyvezetéket is. Senki sem sérült meg, de az egyik lakó garázsának teteje beszakadt. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi, és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást.
1: Áztató eső a Magyar tengernél, 40 mm-nél több csapadék hullott a Balaton térségében a hétvégén. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm-t regisztráltak, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t jegyeztek le, viszont az északnyugati országrész szinte teljesen száraz maradt. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldogot, kedves ma születettek! Éljenek az október 12-eiek! És elmondhatják, hogy 1974-ben ugyancsak e napon megszületett Debbie Harry és zenekara, mert hogy e napon lépett fel legelőször Blondie néven a New Yorki Underground zene fellegvárában, a CBGB klubban, korábban Angel and the Snake néven futottak. Szóval ez a fellépés nem csak a zenekar életében, hanem gyakorlatilag a New Yorki punk és New Wave széna történetében is igazi mérföldkő volt. A közhiedelemmel ellentétben a nevet nem Debbie Harry találta ki önmaga reklámozására, és nem is a zenekar többi tagja választotta. A név a New Yorki teherautó sofőröktől és taxisoktól származik. Ekkoriban ugye platina szőkére festett hajjal járkelt a városba Debbie, és valahányszor elhaladt egy teherautó mellett, a sofőrök rendszeresen utána szóltak, hey Blondie! Úgyhogy Debbie és alapító társas szerelme Chris Stein gitáros úgy döntöttek, hogy az addig kissé hippis, túl hosszú Angel and the Snake nevet eldobják, és felvállalják ezt a nyers, nagyon városi, és egyébként tök könnyen megjegyezhető nevet. A dolog másik érdekessége, hogy ez a klub, ami oly meghatározó volt sok zenekar életében, ekkor még egy végtelen egyszerű, puritán, kifejezetten koszos, bűzös, lepukkant, ilyen motoros kocsma volt New York hírhet Bowery negyedében. A hely tulajdonosa csak egy feltétellel elengedte fellépni a feltörekvő zenekarokat, csak saját dalokat játszhattak. Nincs feldolgozás. Ezen az október 12-i estén a Blondie egy olyan szubkultúrába csöppent bele, ahol a közönség soraiba ott ült a Ramones, Patti Smith. A korai koncertek még meglehetősen kaotikusak voltak, mert ekkor a Blondie még közelebb állt ugye az egyszerű garázs rockhoz, meg a korai punkhoz. És hát mi történt ezután? Bár 74 októberében még a kutya nem ismerte őket, 4 évvel később, 78-ban a Parallel Lines című albumukkal és a Heart of Glass című megaslágerrel már a világ összes lágerlistáját vezették. Úgyhogy így, kedves születéstaposok, el lehet dicsekedni azzal, hogy ezen neves zenekarral gyakorlatilag egy napon születtek. Születtetek. 103.9 Rock FM? Na akkor, hé, szőke!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb buszok után. Rekordszámú vízimentés volt. Feltörték a kifli.hu rendszerét. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
13: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
12: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, chatbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adathalász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Visszatér a napsütés, de több felé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfű virágpora a csapadék hatására sok felé alacsony szintre esett vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Vízlát, 8 óra jöhet a 9, remélem mindenki jó irányba és kellő ritmusban halad. Éljenek a Miksák, no meg az Edvinek. És akkor nem sokára, hát a mai nap drámájáról, amit feljegyeztek a krónikások, de addig is persze zenélünk.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1978. október 11-12 e napon rázta meg, illetve két napon rázta meg a zenei világot a punk rock korszak legvitatottabb tragédiája. A New York-i Hotel Chelsea 100-as számú szobájában holtan találták Nancy Spungent, a Sex Pistols basszusgitárosának, Sid Viciousnek a barátnőjét. A 20 éves lány készszúrás következtében vérzett el, Sidet a rendőrség a helyszínen letartóztat és rögtön gyilkossággal vádolta meg. Az ügyben sosem született ítélet, mivel a zenész néhány hónappal később, még a tárgyalás előtt kábítószer túladagolásban meghalt. Ugye a Sex Pistols feloszlása után Sid és Nancy New Yorkba költöztek, mindketten súlyos heroin függők voltak. A szobájuk egy kész drogtanya volt, ahol folyamatosan megfordultak dílerek és kétes alakok. Október 11-én este Sid kapott egy nagyobb összeget, 25 000 dollárt a fellépéseiért és a tervezett szólólemezért. A pénzt Nancy egy borítékban a fiókba tette. Aztán az éjszaka folyamán Sid hatalmas mennyiségű, körülbelül 30 darab erős nyugtatót vett be, amit ő teljesen öntudatlan állapotba került, és október 12-én hajnali 4 óra körül Nancy-t többen látták a folyosón imbolyogni. Reggel 10 óra körül Sid magához tért a kómás állapotból, és a fürdőszobában a mosdókagyló alatt a földön fekve találta meg a vérző Nancy-t. A jelentések szerint egy olyan kést használtak, amelyel alig pár nappal korábban maga, amit alig pár nappal korábban maga Sid vásárolt a Times Square-en. A rendőrség kiérkezésekor Sid sokkos állapotban volt, zokogott és azt hajtogatta, én tettem, mert egy szemét láda vagyok. Majd később persze módosította a vallomását és azt mondta, aludt, és mire felébredt, Nancy már halott volt. Hogy mi volt a három legvalószínűbb elmélet? Na, hát majd ezzel jövünk, jó? De

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél kilenc, jönnek a hírek, aztán, ahogy ígértem, folytatjuk majd Sid és Nancy drámáját még 78-ból. És persze, zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új egyenruha vár a rendőrökre. Az időseknek segít a Nébih, megoperálják a Szentatyát. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megújul a rendőrség egyenruhája. A ruházat kiválasztásába ezúttal azok is beleszólhattak, akik naponta viselik majd. Az állomány tagjai csaknem 400 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt árukat szolgálat közben tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a nyílt közbeszerzés. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató, közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön.
1: Megvan, kizsebelte be a Balaton sütije 2026 címet. A hévízi Enszána Termál Hotel cukrászának Kék Balaton Fantázia nevű áfonyás málnás fehér csokoládés desszertje lett a nyerő. A mindenmentes kategóriát szintén egy hévízi különlegesség, a Mozart cukrászat balatoni habja nyerte, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjainak Balatoni Kert nevű édessége bizonyult a legjobbnak. Korai stádiumú csomót fedeztek fel a Szentatya tüdejében. A következő napokban emiatt meg fogják operálni. 14. Leó pápa az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást annak korai szakaszában fedezték fel. A 71 éves tavaly megválasztott amerikai származású pápának egyébként nincs korábbról ismert egészségi problémája. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval 1978 a New York-i Hotel Chelsea 100-as számú szobájában holtan találták Nancy-t, Sid Vicious, Sex Pistols basszusgitárosának barátnőjét. Ítélet sosem született, tekintettel arra, hogy Sid Vicious még a tárgyalás előtt túladagolásban meghalt, amikor a rendőrök ugye kiértek, azt kiabálta, én tettem, aztán ezt módosította. Rejtély! Bár az ügyet ugye Sid korai halála miatt lezárták, de hát a közhiedelem azóta is három verziót tart a legvalószínűbbnek. Az egyik, hogy rablógyilkosság. A szobából a gyilkosság után ugyanis hiányzott ez a bizonyos 25 ezer dollár, amit Sid Vicious kapott a fellépésekért. Az éjszaka folyamán több drogdíler is járt a szobában. Az egyik fő gyanúsított egy Neon Leon nevű punk színész díler, valamint egy Michael nevű férfi volt, akit láttak az éjszaka folyamán készpénzt számolgatni a hotelben. Mivel Sid eszméletlen volt, a rablók könnyen végezhettek a védekező Nancy-vel. A másik verzió az a közös öngyilkossági kísérlet, ami félre sikerült. Korábban is kötöttek már ők ugye ketten vérszerződést, elképzelhető, bedrogozva akartak véget vetni egymás életének. Sid megszúrta a lányt, de mielőtt magával is végezhetett volna, kiütötte őt a drog. És a harmadik, hogy Sid tette dűrohamában. Sokan úgy vélik, hogy Sid egy veszekedés során beszámíthatatlan állapotban szúrta le a lányt. Tragikus tekintettel arra is egyébként, meg úgy az egészre, hogy alig 4 hónappal később, 79. február 2-án egy szabadulását ünneplő házi bulin tiszta heroint kapott, és a túladagolásban meghalt, ekkor mindössze 21 éves volt. Tehát egy kölyök. És hát ennek megfelelően Nancy pedig igazából egy kislány. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz Zsigmond körtér felé. Korlátozások az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és tartja magát a forgalmi rend változás a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelescinema.hu-n.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Pihenj egy kicsit!
6: Gondolkodj pozitívan!
7: Menj el sétálni, szedd össze magad!
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Adóemelés jöhet a vállalkozások szerint, jobban büntethetik az extrém gyorshajtókat. Nagy eső volt a Balatonnál, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem túl optimisták a vállalkozások itthon, egyre többen számítanak a közterhek emelkedésére a következő egy évben, derül ki egy hazai bank felméréséből. Kizárólag a legkisebb vállalkozások derűlátóak, a nagyobb piaci szereplők csak nem fele szerint a járulékterhek növekedése következik. Szigorú büntetésekre számíthatnak a száguldozók és az illegális gyorsulási versenyek résztvevői. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja például a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid miniszter közölte, készül az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezete is, amelyet néhány héten belül bemutatnak. Kidőlt a veszélyes fa, amelyet éppen másnap vágtak volna ki Ferencvárosban. Évek óta kérelmezték a korhadó növény eltávolítását, az aszódi lakótelepen élők. A csaknem 1 méteres törzs átmérőjű fa azonban tegnap reggel magától az útra borult az osztag közben, és magával rántotta a szemközti köztéri villanyvezetéket is. Senki sem sérült meg, de az egyik lakó garázsának teteje beszakadt. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
14: Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi, és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást.
13: Áztató eső a Magyar tengernél, 40 mm-nél több csapadék hullott a Balaton térségében a hétvégén. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm-t regisztráltak, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t jegyeztek le, viszont az északnyugati országrész szinte teljesen száraz maradt. Visszatér a napsütés, de több felé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfűvirágpora a csapadék hatására sok felé alacsony szintre esett vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
15: 103.9 Rock FM, boldogló sétfőt mindenkinek, aki már beírt. Jön a munka. Aki még úton van, vigyázzon magára. Ha ismernek Miksát, tessék felköszönteni. Én meghozom a legnagyobbakat.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Változik a gázolaj ára. Rekordszámú eset a vízimentőknél. Újabb weboldalnál próbálkoztak a csalók. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
1: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, chatbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adathalász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Visszatér a napsütés, de többfelé fagyos reggelek jönnek. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél. Szerdán délelőtt beborul, a Dunántúlon lesz szükség az esernyőre. A légmozgás mérséklődik. A parlagfű virágpora a csapadék hatására sokfelé alacsony szintre esett vissza.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM-mal. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát bezony hétfő lett. Eléggé hirtelen hétfők lesznek itt azért, és hát már ráadásul közeledik az október közepe is. Na most, én azt mondom, hogy október közepén is legalább ugyanolyan jó rockzenékkel vagyunk, mint mondjuk október elején, vagy esetleg november közepén leszünk. Most minden esetre koncentráljunk erre a napra, úgyhogy már is mondom, hogy www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, és kell is, mert hogy már is az Aerosmith érkezik. Na most minden idők egyik legszebb rockballadáját köszönhetjük ennek az együttesnek, és ez pedig nem más, mint az I Don't Wanna Miss a Thing, az Armageddon című filmnek a betétdala. Eredetileg nem ők énekelték volna, hanem felajánlották Celine Dionnak, de neki valami más dolga volt, és végül is valami óriási mázliuk volt ezzel a dallal, mert hogy nem csak Amerikában, hanem a világ számos másik országában is listavezető lett, a kislemez több mint 1 millió példányban kelt el világszerte. Ez az Aerosmith és az I Don't Wanna Miss a Thing.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Metallica érkezik, akik ugye megérkeztek hozzánk június 11-én, és két koncertet is adtak, az egyiket június 11-én, a másikat június 13-án. Fantasztikus volt mindkettő, és most az oda érkezik, amelynek köszönhetően most is turnéznak az M72 turné keretein belül. A Metallica kicsit így beült, de amikor lejátszották a Stranger Things sorozatban a Master of Puppets című dalukat, akkor felkelt, te mint egy főnix madár konkrétan, gyorsba kiadtak egy új lemezt, azzal elkezdtek turnézni, és már 4 éve tolják ezt az M72 turnét. Hát ugye ennek a keretein belül voltak nálunk is, na most ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy 1986. március 3-án jelent meg a Metallica 3. albumaként a Master of Puppets, és az a lemez, amely ma már nem csak a zenekar, hanem az egész heavy metal történetének egyik legfontosabb albumaként vonult be a rock történelembe. A Master of Puppets ráadásul úgy lett hatalmas siker, hogy a Metallica nem adott ki hozzá előzetesen videóklipet vagy kislemezt, és komoly rádiós támogatást sem kapott. Most szereztek róla tudomást a fiatalok a sorozatnak, a Stranger Thingsnek köszönhetően, és így kelt új életre ez a Metallica és a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát jöjjön az egyik legnagyobb kedvenc dalom, ez pedig a Stone Temple Pilots Plush című felvétele. Hát nem csak az enyém egyébként, mert hogy ez változtatta meg a zenekar pályafutását úgy, ahogy volt. Egyik pillanatról a másikra a klubokból teltházas arénákba kerültek, és aztán innentől sztárok lettek. A dal szövegét egyébként Scott Weiland frontember egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy elrabolt és meggyilkolt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen. Nordart.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald be a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szászárok, illetve Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a hétfői Rock délelőtt. Na most ez nem olyan hétfő, mint a múlt heti hétfő volt egyébként, mert akkor egy nagyjából 10 fokkal volt melegebb, mint most, de nem baj, mert amíg süt a nap, és amíg szép az idő, addig semmi bajunk nincsen, hát felveszünk egy kabátot. Na, tehát ilyen ez az október közepe, mert hogy most már lassan október közepe is van, de mi megyünk előre, menetelünk, most kezdődött a hét, új sikerek, új feladatok várnak ránk, vagy fordítva, mi tudom én. Egy a lényeg, hogy bennünket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és ha már hallgatjuk egymást, hát akkor annyit mondok, hogy Ozzy Osbourne, az Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning koncertfilmet október 28-án egyetlen alkalommal vetítik a budapesti mozikban, mindjárt négyben is egyszerre. Ugye az Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning a július 5-i, 2025. július 5-e birminghami Villa Park Bailey történelmi utolsó koncertet örökítette meg, és ezt hozzák el Magyarországra. Na, hát akkor Black Sabbath Paranoid.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

93 Rock FM és egy igazi legenda. Na most 1967-ben jelent meg a Jimi Hendrix Experience Purple Haze című dala, amelynek már az első néhány hangja is rock történelem. A legendás gitárriffet Hendrix producere Chess Chandler hallotta meg először, amikor Jimi egy londoni lakásában játszogatta. Chandler azonnal tudta, hogy ebből el kell készíteni a következő kislemezt. A felvételen Hendrix olyan hangzásokat használt, amelyek akkoriban egészen újszerűnek számítottak. Többek között itt szólaltatta meg először lemezen az Octavia nevű gitárriffeket, amely egy oktávval magasabb hangokat is létrehozott, és szinte földön túli hangzást adott a gitárnak. A Purple Haze sokan a pszichedelikus drogokról szóló számként értelmezték, Hendrix viszont azt mondta, hogy valójában egy szerelmes dalról van szó, egy férfiról, akit annyira megbabonázott egy nő, hogy már az se tudja, hogy mi történik körülötte. A Purple Haze később bekerült a Grammy hírességek csarnokába, és minden idők legnagyobb gitárdalainak listáin is előkelő helyet kapott. Jimi Hendrix, Purple Haze.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

jellőzetesnek. Az első a Peter Stormer szereplésével készült One on One, valamint a neves vendégeket felvonultató The Cult of Ignorance, aztán két nappal a kiadás előtt videóklipestül a címadó tételt is kidobták. Egyébként a Europe Rock együttesről szóló hivatalos dokumentumfilm, életrajzi film, a Europe the Movie, amelyet Craig Hooper rendezett, szintén kint van, bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, és hát az a helyzet még ezen kívül, hogy a Europe turnéra indul. Most állítólag a lemezbemutató turné Magyarországot egyelőre elkerüli, az érdeklődők legközelebb október 17-én Bécsben kaphatják majd el Joey Tempestéket, de hát tulajdonképpen láttunk már olyat, hogy egy zenekar hozzáad a turné dátumaihoz, nem? Itt a Europe és egyik legszebb power balladájuk a Carrie.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Papp László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és október 12-e van, tehát vészesen közeleg október közepe, arról nem is beszélve, hogy ugye most elkezdtünk egy hetet, már egy picit hűvösebb az idő, de azért én még nem panaszkodnék. Amíg itt pluszok vannak, én nem szólok egy szót se, hölgyeim és uraim, akkor sem, hogyha azt mondom, hogy www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ja, és azt akartam még mondani, hogy már délután van, hétfő délután, úgyhogy mindenkinek kellemes hétfő délutánt kívánok. Na, az Iron Maidennel folytatjuk, akik itt kezdték nálunk, ugye Magyarországon, az 50. évfordulós turnéjukat, világkörüli turnéjukat, amit még mindig tolnak egyébként, annak a címe Run for Your Lives, és aztán időközben kiadták az Iron Maiden filmet, Burning Ambition címmel, és aztán időközben az is kiderült, hogy bekerülnek a rock and roll hírességek csarnokájába, de ők ezt annyira nem érdekli őket, hogy nem lesznek ott a ceremónián novemberben, mert akkor még mindig koncertezni fognak, és azt mondták, hogy nem is mennek el, mert aznap koncertjük lesz. Hát, ez az Iron Maiden és a Two Minutes to Midnight.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán javában folynak a szélesítési munkák Tatabánya és Herceghalom között a 19-es kilométertől a 61-esig. Győr felé változatlanul a külső és a leállóság járható. Budapest irányában változás történt az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig. Már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt érvényben, vagyis a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, amelyet a kamionok nem használhatnak. Az M3-ason a 43-as kilométernél Galga pihenő helyett a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút között új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező Rőszke felé vezető oldal belső sávján lehet autózni. Plusz 30-20-99-9-103-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, és meghallgatjuk a Panterát. Ez a Walk.

93.9 Rock FM, és az Aerosmith érkezik, akik ugye, hát azért mocorognak annak ellenére, hogy ők abba hagyták a koncertezést, illetve a turnézást, hát de tegyék egyébként, Steven Tylernek meggyógyultak a hangszálai, ők fel is léptek már többször is Joe Perryvel is, meg még egyébként is, kiadtak egy új EP-t, One More Time címmel, a fiatal tehetséges rockerrel, Youngblooddal, és szerintem most ez egy tendencia lesz, hogy majd felkarolnak ők fiatal tehetséget, de hát tegyék az ilyen együtteseknek egyszerűen ez a dolga, hát azon kívül, hogy hallgatjuk a legnagyobb klasszikusaikat, mégpedig a Pinket, a legendás csapat 12. 1997-ben megjelent Nine Lives című lemezének harmadik kislemezes és videóklipes daláról beszélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fénypark.
5: Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról

0: hatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu. Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
2: Menj el sétálni, szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt. Na az van, hogy hát most elmúlt egy óra, ergo mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha valaki elutazna, vagy elmenne, vagy elhagyná az országot, akkor csak egy jó internet, aztán ott vagyunk mi, úgyhogy nyugodtan. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit, már jön is a Rolling Stones, akik állítólag 2026-ra terveztek egy európai körutat, hát elvileg ő maguk szerint nem terveztek, lehet, hogy ezt csak a rajongók halúzták be. Minden esetre kijöttek egy olyan híre, hogy nem lesz ilyen, mert hogy Keith Richards egészségi állapota ezt már nem bírja. Jó, ezt lehet, hogy csak úgy elfogták, de mindegy, egy a lényeg, hogy megvannak. Viszont Foreign Tongues címmel megjelent július 10-én új albumuk, amelyet már ugye nyilvánvalóan meg lehet hallgatni, és egyébként a régi klasszikusok is itt vannak ám nekünk, tehát egyáltalán nem kell a szomszédba menni egy ilyenért. Ez a Rolling Stones és az Angie.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autódi csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M7-es autópályán Érd térségében aszfaltoznak, ezért a Letenye felé vezető oldalon a 15-ös és a 17-es kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, a főváros irányába változatlanul három sávon, a középső, a külső és a leálló sávon lehet autózni. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között a 3-as kilométertől az 5-ösig a buszmegállókat újítják fel vagy építik át, a munkaterületeknél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Plusz 3620 99 93 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már érkezik is az Alice in Chains és a Dumbo.

waving your banner all over the place. We're

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

fellépésük majd novemberben, úgyhogy a Kiss együttes azért elég rendesen pezseg, meg még Avatar show-val is készülnek, amit előzőleg 2027-re ígértek, de aztán lehet, hogy 2028 lesz belőle, nem tudjuk. Mindenesetre még egy Kiss életrajzi film is készülőben van, szóval ahhoz képest, hogy visszavonultak, szokták azt mondani, hogy valaki nyugdíjba megy, akkor több dolga van, mint amikor még aktív volt. Na, hát de így legyen, én is ezt mondom, és azért itt vannak a réges-régi jó kis klasszikusok, ebben a dalban amúgy is nagy igazság van. God gave rock and roll to you. Ez a Kiss.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és már a hétfői Rock délelőttnek is az utolsó órája. Szóval, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit, mi most nagyon belehúzunk, ja, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és kell is, mert hogy itt az Ugly Kid Joe, akikkel ugye még mindig megnézhető az a bizonyos riport, amelyet Dandó Ádi készített még 2024-ben az együttessel, nyilván a honlapunkon, amelyben ők akkor elárulták, hogy új lemezzel készülnek. Na most az a lemez 2,5 éve készül, és egyébként 2026 végén megjelenik, állítólag már a finishben van a banda, azért készült ez a lemez ilyen sokáig, mert az Ugly Kid Joe folyamatosan turnézik. De elkészül a lemez, és még ami nagyon durva, hogy a lemezen K.K. Downing, a Judas Priest legendás gitárosa is vendég szerepel majd. Hát azért én remélem, hogy összejön a lemez még idén a fiúknak. Ez az Ugly Kid Joe is az Everything About You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

90.9 Rock FM, na azt mondja, hogy kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelet többfelé élén, keleten, északkeleten erős lökések kísérheti. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Ez nagyon-nagyon szép, én azt mondom. Úgyhogy már is meghallgatjuk a Europe dalát, ez a Superstitions.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Szálszál Rock 9 Rock FM, ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok nagy szeretettel, és holnap is egy frenetikus rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki vagyok, ő pedig a Faith No More és az Epic.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői Rock délután Varga Miklós Band és a Lánya hegyről. A Lánya hegyről azt mondja, hogy hűvöskések ezek a napok. A hétfő mindenféleképpen 10-15 fokkal, és utána meg jön a brrr hajnal legalábbis két napon keresztül, de szerintem a közelgő 7 fok sem szívmelengető, de kedre és szerdára 3 és 5 fok lesz a reggeli indulás, és utána napközben könyörögni fogunk a 17 fokért. Hát így változott meg az időjárás. Én lélekben még mindig a 20-25 foknál tartok. Kellemes délután, Klomoncsa Krisztián vagyok, de október közepén hiú ábránt már. Maximum ezen a héten 17-18 fok lesz, viszont cserébe szép idő, néha több felhővel, néha kevesebbel, de minden egyes nap jön a napsütés. Pont október 23-a körül viszont ténylegesen el akar romlani az időjárás, nagyon hideg lesz, alig 10-11 fok a napközbeni csúcs, de ezek a távolabbi előrejelzések. Szóval a Lánya hegyről azt mondja, hogy nem lesz forró az októberi őz. Itt a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Budapesten baleset történt a 14. kerületben a Stefánia úton, a Tököli útnál a Hungária körút felé. Lezárták a K-hidat 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál. Sávlezárás van a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, és sávlezárás a Dózsa-György úton a Váci út felé. Ez utóbbi kedd estig tart, ma is, holnap is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM rövid életű együttesek sorban mindenek előtt az elmúlt percekből az Autograph, akik 83-ban alakultak, de 89-ben vége is lett a pályafutásnak. Mondjuk mentségükre szolgáljon, hogy mikor kell hard rock heavy metalt csinálni tündöklően, hát a 80-as években, amikor a popkorszak mellett valahogy a dallamos populáris rock mindenféleképpen virágzott, ezen belül is a hard rock heavy metal akkorát megy, mint megkockáztatom egyik évtizedben sem. Az Autograph ráadásul 1984-ben megjelenteti a Turn Up the Radio című dalukat. Ez az egy lett óriási siker, már csak azért is, mert Miami Vice televíziós sorozat betétdal is volt. Ennek köszönhetően mindenki megjegyezte a nevüket örökre, pedig tényleg csak nagyjából 5 évig tartott a munkásság. És akkor a Dinamit 79-ben alakult szupergrupként Vikidál Gyula a P-Mobile-ból, Németh Alajos a Miniből, Szűcs Antal Gábor Papp Gyula és Németh Gábor a Skorpióból érkezett. Ha már volt Skorpió pár perccel ezelőtt, azt beszéli már az egész város. A Dinamit 1981-ben feloszlott, alig 1-2 éves működés után megítélésére rányomta az üveget, hogy a Kádár korszak kulturpolitikai körülményei között sokan állami rockzenekarnak titulálták.

93.9 Rock FM, a Hair című musicalt sosem felejtjük, ráadásul Treat Williams rengeteg filmben előfordult, és az elmúlt években már arról beszéltünk időről időre vele kapcsolatban, hogy hát itt hagyott bennünket. Pedig ennek köszönhette a 70-es évek végén az összes pályafutását, és utána évtizedeken keresztül az Egyesült Államokban színész legendává vált, és az egyik legfelkapottabb, foglalkoztatottabb színész volt, ráadásul nem musicalekben, hanem mondom még egyszer, különböző fajsúlyú filmekben. Klamoncsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok! Az M5-ös autópályán Ócse és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki, írja az Útinform. A 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Rock FM hallgatóknak köszönhetően olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy baleset történt a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében, és baleset miatt helyszínelnek az első kerületben a Mészáros utcában, a Krisztina térnél. Köszönöm szépen. Amiket én tudok, lezárás van a K-hídon mától 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál, és két sávlezárás még a fővárosban, a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé. Ez utóbbi ma tart, meg kedden tart. Este feloldják. Kedden este jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Bon Jovi a Rock FM-en.

3-9 Rock FM, vannak olyan kifejezések az általános zenetörténetben az elmúlt évtizedekből, mint Brit Invázió 1-es és Brit Invázió 2-es. A 60-as években volt az első. Nevezetesen arról van szó, hogy a britek olyan számban lepték el az amerikai slágerlistát a különböző lemezekkel és sikerekkel, hogy nemes egyszerűséggel az amerikaiak elnevezték ezt inváziónak. És egyébként a britek uralták az amerikai slágerlistát, ráadásul két évtizedben is, a 70-es években mondjuk nem annyira, de a 80-as években újra feltűnő mennyiségben. Így aztán abból lett a Brit Invázió 2-es. És nagyon sokan egy idő után már csak ahhoz mérték a saját tehetségüket és népszerűségüket, brit előadó lévén vagy csapat lévén, hogy mennyi lemezt adnak el az amerikai Egyesült Államokban. Na innentől kezdve vissza a 60-as évekbe, Brit Invázió 1-es, Animals és az egyik legnagyobb világsláger. Mert hogy egyébként aki a brit inváziókban részt vett, például később a 80-as években a popkorszakban, azok is mind világsztárok lettek, mint ahogy a 60-as években a beat, vagy a beat rock korszakban. Íme az Animals és a House of the Rising Sun a Rock FM-en most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a K-hídon 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál, és sávlezárások még a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé keddestig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a 19. kerületben az Ady Endre úton a Határútnál, és van egy útszűkület az Üllői úton befelé a Népligetnél. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton. Továbbra is időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: A Smokey Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smokey élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a mindent vívő rockslágere 1982-ből és a Rocky filmek közötti betétdalok közül is, bár a Survivor majdnem lekörözte saját magát 4 évvel később egészen pontosan. Mindenki úgy tudja egyébként, hogy 1985-ösek a betétzenék a Rocky 4-hez, hát persze az egy későbbi fejezet, de mire minden siker beérett, amit egyáltalán gondoltak, hogy beérjen a filmből, addigra már 1986 tavasza lett. Na, 82-ben akkor Survivor, Eye of the Tiger, és hogyha csak kettőt említünk az óriási betétzenék közül, méghozzá éveken át, akkor a Rocky 4 című filmből újra a Survivor és a The Burning Heart. Míg a 82-es évnek ez lett az olyan slágere, ez a bizonyos Eye of the Tiger, hogy a legjobb rockzene, vezeti az amerikai slágerlistát, és az év slágere címre is esélyes párhuzamban olyanokkal, mint Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and Roll, vagy John Cougar Mellencamp és a Hurt So Good, addig 1986 tavaszán a Burning Heart a Survivor-től bekerül az amerikai top 3-ba. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze, írja az Útinform. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás jelenleg 4 kilométeres. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Budapestről olyan balesetekről tudok, hogy az első kerületben a Mészáros utcában történt egy, a Krisztina térnél és a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. És Józsefet szeretném megdicsérni. Nagyon szépen köszönöm, Józsi, hogy mindig küldöd a részletes közlekedési információkat, méghozzá az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságban segítségünkre. Józsi horror hírei a következők: fának hajtott egy autó a második kerületben, ez esetben a Bimbó útra vonultak a tűzoltók, illetve baleset történt a 13. kerületben, a Lehel utcába riasztották a tűzoltókat. Ezt meg már korábban mondtam, köszönöm szépen, és egyébként Zolival is beszélgettem hosszasan telefonon, aki mondta, hogy e-maileket, meg nem is tudom mi mindent szokott írni, minden Rock FM hallgatót arra buzdítanék, hogy Viberen írjon. Már csak azért is, mert például SMS-ekre nem biztos, hogy minden esetben tudunk válaszolni, a Viber üzenetekre, meg a modernkori chat szabályok szerint, ha nem is azonnal, de igyekszünk válaszolni, szóval az egy oda-vissza működő kapcsolat. Wow! 0620 999 1039, ez itt a Rock FM, ők meg a tankcsapda. Ez

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, a találós kérdések, ki ő? Somm Lajossal 1967-ben a Neotonban kezdett, aztán a Taurus XT-ben folytatta, és csak 1978-ban alakult meg a Korál. Na, innentől kezdve könnyű. Balázs Fecót 1979 és 84 között egymás után 6-szor az év legjobb billentyűsének választották, egyébként pedig Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, billentyűs, dalszerző, emlékét a Rock FM is őrzi. Menjünk tovább, Red Hot Chili Peppers a hétfői rock délutánban, a zenei folytatás és a Giveaway a dal.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a K-hídon 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál, és sávlezárások még a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé keddestig, a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a 19. kerületben az Ady Endre úton a Határútnál, és van egy útszűkület az Üllői úton befelé a Népligetnél. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, és félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton. Továbbra is időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Czecz János közben, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Tudod vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
3: Én? Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

33 Rock FM, a csúcs hőmérsékletek egész jól néznek ki erre a hétre, de mégis hűvöskésnek érezhetjük az időjárást. A reggeleknek kitesznek magukért, az október mutogatja a karmait, szerencsére napközben nem annyira. Na de reggel, most jön a 3 és az 5 fokos reggelek gyűjteménye kedre és szerdára, aztán utána lehet belőle 4 és 7 fok közötti reggeli indulás, szerencsére a napközbeni csúcs hőmérsékletek megállnak 17-18 fok körül. Nyilván a 20-23 foknak jobban örülnénk sok napsütéssel, de ez még a hőérzetet is felfelé befolyásolná, és nem lefelé, mint a 17-18 fok, főleg, hogyha ez széllel párosul. Ugye a hétfői maximum 15 fok széllel és kevesebb napsütéssel barátságtalanabb időjárást mutat, illetve a következő napokban is, hogyha kevesebb a napsütés, akkor hűvösebbnek és csúnyábbnak érezzük az időjárást. Hőmérsékleti csúcsok ide vagy oda, és aztán az állandósulni látszó 18 fok megmaradhat a hétvégére is, péntekre, szombatra, vasárnapra. Az időjárás minősége minden egyes nap a felhőzet mennyiségétől, nagyságától függ.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM az egyik legismertebb és legszeretettebb dal a P-Mobil repertoáriából. Néhányaknak már akkor is felkapcsolták a villanyt, sokaknak nem, sokaknak meg megint csak később. És a P-Mobil volt a Barbárnak titulált zenekar, akik a Kádár rendszerben nagyon-nagyon sokáig nem kaphattak lemezszerződést, aztán mégis kaptak. Led Zeppelin a zenei folytatása hétfői rock délutánban.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a K-hídon 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál, és sávlezárások még a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé keddestig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a 19. kerületben az Ady Endre úton a Határútnál, és van egy útszűkület az Üllői úton befelé a Népligetnél. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, és félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton. Továbbra is időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Czecz János közben, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év cseregarancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a K-hídon 2027 nyaráig. Hétköznapi sávlezárás van az Üllői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető elágazásnál, és sávlezárások még a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé keddestig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a 19. kerületben az Ady Endre úton a Határútnál, és van egy útszűkület az Üllői úton befelé a Népligetnél. Lezárások a fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, és félpályás lezárás van a 13. kerületben az Esztergomi úton. Továbbra is időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a csúcs hőmérsékletek egész jól néznek ki erre a hétre, de mégis hűvöskésnek érezhetjük az időjárást. A reggelek meg kitesznek magukért, az október mutogatja a karmait, szerencsére napközben nem annyira. Na de reggel, most jön a 3 és az 5 fokos reggelek gyűjteménye kedre és szerdára, aztán utána lehet belőle 4 és 7 fok közötti reggeli indulás, szerencsére a napközbeni csúcs hőmérsékletek megállnak 17-18 fok körül. Nyilván a 20-23 foknak jobban örülnénk sok napsütéssel, de ez még a hőérzetet is felfelé befolyásolná, és nem lefelé, mint a 17-18 fok, főleg, hogyha ez széllel párosul, ugye a hétfői maximum 15 fok széllel és kevesebb napsütéssel barátságtalanabb időjárást mutat, illetve a következő napokban is, hogyha kevesebb a napsütés, akkor hűvösebbnek és csúnyábbnak érezzük az időjárást. Hőmérsékleti csúcsok ide vagy oda, és aztán az állandósulni látszó 18 fok megmaradhat a hétvégére is, péntekre, szombatra, vasárnapra. Az időjárás minősége minden egyes nap a felhőzet mennyiségétől, nagyságától függ.

103.9 Rock FM, aki a Tilosban szeretne járni 8 óra előtt néhány perccel, de főleg 8 óra után, annak Szili és a Rock the Night hétfői kiadása most is a következő 4 órában éjfélig a dübörgő zenékkel és nagyon-nagyon sok minden mással. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a hétfői rock délutánt a keddi követi majd ugyanígy. Délután 3-tól jövök. Búcsúzásul Vorpix a Black Sabbath-tól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

Schiller Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát szevasztok, hát nagy szeret, újra itt, hát de komolyan, hát óriási, hát szóval tényleg nagy szeretettel is, csodálattal és tisztelettel köszöntök mindenkit, szóval óriási meg a hello mindenkinek, október 12-e van, az év 285. napja, és már csak 80 nap van hátra az esztendőből, lassan hát tényleg elkezdhetünk visszaszámolni az év végéig. A mai névnaposok például, hát ott van ugye a Miksa, na mondjál Miksát, hát például László M. Miksa barátom, édes jó Istenem, a Ladánybene 27 legendája, hát az Istenke éltessen téged. Aztán köszöntjük az Edvineket is, és az Edvinákat is, a Maximilián és a Misát is, hát a Karamisa a Magna Cum Laude basszusgitárosa, hát persze, hogy az Isten éltesse őt is. És akkor lassuljunk le együtt, mert hogyha már az idő múlásánál tartunk, itt egy esti gondolat, sokszor egész nap rohanunk valami után, aztán este rájövünk, hogy a legjobb dolgokért nem is kell olyan messzire mennünk. Egy jó beszélgetés, egy finom vacsora, egy szeretett ember mosolya, vagy egy régi kedvenc lemez, néha többet ér, minden nagy tervnél.

103.9 Rock FM, jöjjenek a ma született bárányok. Például a mai napon született, 1948-ban született a Status Quo zenekar legendás gitárosa, énekese Rick Parfitt, aki egyébként pontos hasonmása a magyar Elek Pista nevű szaxofonos barátomnak. Hát elképesztő a hasonlóság, de tényleg. Elek Pisti egyébként rengeteg helyen játszott, régen a Tea zenekarban megvan, még a Friderikus Show-ban volt egy zenekar, a Tea zenekar, és ebben volt a szaxofonos, az Elek István, aki egy hát Magyarország egyik legmeghatározóbb szaxofonosa. De vissza a Status Quo-ra, amelynek neve hallatán ugye beugrik a Rockin' All Over the World, vagy a Whatever You Want című dalok. És ugye a zenekar egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy elképesztően határos boogie rock volt. Nem feltétlenül a bonyolult zenei megoldásokkal akartak lenyűgözni, hanem azzal, hogy néhány gitárakordból olyan lendületet teremtettek, amelyre egy egész stadion mondjuk képes megmozdulni. Szóval a ritmika, a masírozós rock. Na jól van, 103.9 Rock FM. Maradjatok velem egészen éjfélig, ez itt a Rock the Night.

du hast mich. Du hast mich.

103 Rock FM, és hát nagyon fontos, hogy a mai napon beszélnünk kell egy olyan rockzenei ikonról, akinek a neve egyszerűen csak Neil Young, kanadai születésű énekes, gitáros és dalszerző, aki 1945-ben a mai napon született. Azért azt tegyük hozzá, a mai rock történelmi témánk nem feltétlenül a születésnapokról szól, hanem arról, hogy hogyan válik egy zenész egész generációk meghatározó hangjává. Neil Young pályafutása során olyan zenekarokban játszott, mint a Buffalo Springfield vagy a Crosby, Stills, Nash & Young, szóló előadóként pedig hát egészen különleges életművet hozott rétre. A Heart of Gold vagy az Old Man és a Rockin' in the Free World mind más oldaláról mutatják meg őt magát. Képes volt gyengéd akusztikus dalokat írni, de ha arra volt szükség, a gitárja kifejezetten nyers, torzított hangon szólalt meg.

Arvst című 1972-es albuma a rock történelem egyik nagyon fontos alkotása lett. A lemezen a country, a folk, a rock elemei találkoznak, és mégis egységes, felismerhető hangzás születik belőlük. Neil Young története arra emlékeztet bennünket, hogy a zenei karrier nem feltétlen a folyamatos alkalmazkodásról szól. Néha éppen azt tesz valakit legendává, hogy következetesen a saját útját járja.

103.9 Rock FM-on mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és természetesen egész este szilipédiázunk. Ebből fakadóan mesélek nektek arról, hogy 1492, hát ebből az évszámból már szerintem sokan tippelnek, hogy október 12-én egy európai expedíció partra szállt a Karib térség egyik szigetén. A történelmi eseményt hagyományosan Amerika európaiak általi felfedezéséhez kapcsolják, bár fontos hozzátenni, hát azért a szigeten voltak őslakosok, ugye? Az expedíció vezetője, ugye, mint tudjuk, Kolumbusz Kristóf volt, aki a spanyol uralkodók támogatásával indult útnak. Szponzorációt kapott, így mondják ezt manapság. Begyűjtötte a szponzorpénzt, és hát elment felfedezni. Hát jár, fiam, sikerrel. Három hajóval vágott neki az Atlanti-óceánnak, a Santa Mariával, a Pintával és a Ninával. Kolumbusz eredeti célja, ugye, mint tudjuk, az volt, hogy nyugat felé hajózva eljusson Ázsiába, útja során azonban a Bahamák térségébe érkezett, és ezzel új korszak kezdődött el Európa és Amerika kapcsolatában.

Egészségedre. No, de 103.9 Rock FM, képzeljünk el egy hatalmas hajót. Az óceán közepén nincs GPS, nincs műholdas navigáció. A part már hónapok óta nem látszik, és a kapitánynak pontosan tudnia kell, merre halad a hajó. Ebben az esetben és helyzetben óriási segítséget jelentett egy különleges találmány, ez pedig nem más, mint a giroszkópos iránytű. Az eszköz fejlesztésében meghatározó szerepet játszott egy bizonyos Elmer Ambrose Sperry. Na de mit tudunk az iránytűről? Hogy a hagyományos mágneses iránytű a föld mágneses terét használja az északi irány meghatározására. A giroszkópos iránytű viszont a forgó testek fizikai tulajdonságait hasznosítja, és megfelelő kialakítás esetén képes a földrajzi északi irány meghatározására. Ez egyébként különösen a nagyhajók esetében volt fontos, ahol a fémtest, az elektromos berendezések és a mágneses zavarok megnehezítették a hagyományos iránytű használatát. Ezért volt ez jó.

103.9 Rock FM. Gyerekek, ha azt mondom, München sokaknak a bajor építészet, futball, és természetesen az Oktoberfest jut eszébe. De tudtátok, hogy a világ egyik leghíresebb népünnepéje eredetileg egy esküvőhöz kapcsolódott. 1810. októberében a bajor trónörökös, a későbbi első Lajos király feleségül vette a Szász Hildenburg-Hanseni hercegnőt. Az esküvő alkalmából München lakói nagy ünnepséget rendeztek, amelyhez lóverseny is kapcsolódott. Az esemény annyira sikeres lett, hogy a következő években is megismételték. Így született meg az Oktoberfest. Eine gute Flasche Bier, a Flasche Bier, a Flasche Bier.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és most egy kis sport, mert hogy 1919. október 12-én a kenyai Eliud Kipchoge sporttörténelmet írt Bécsben. Egy különleges futóeseményen első emberként teljesítette a maratoni távot 2 órán belül. A maraton hivatalos távja 42 km és 195 méter. Kipchoge ezt 1 óra 59 perc és 40 másodperc alatt teljesítette. Jó, hát de van egy fontos részlet, hogy az eseményt különleges körülmények között rendezték, többek között váltakozó iramfutókkal és gondosan megtervezett frissítési rendszerrel. Emiatt az időeredmény nem számít hivatalos világcsúcsnak, és a futás nem volt összehasonlítható a hagyományos versennyel. Akkor minek mentek oda? A jelentősége mégis óriási volt, a sportolók és a tudósok hosszú ideje vizsgálják, milyen élettani és technikai feltételek szükségesek ahhoz, hogy az ember ilyen elképesztő tempót tartson fenn több mint 40 kilométeren keresztül.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis mozgás, egy kis egészség, mert hogy sokan úgy gondolják, hogy az egészséges életmódhoz heti 5 edzés, szigorú étrend és szinte katonás fegyelem szükséges, pedig a valóság ennél sokkal barátságosabb, már a rendszeres mérsékelt mozgás is rengeteget tehet az egészségünkért. A séta, a kerékpározás, az úszás, a tánc például, hát a tánc azért az egy kimerítő sportnak minősül, vagy akár a kertészkedés is, gyerekek, bátran mondhatjuk, segíthet abban, hogy aktívak maradjunk. A lényeg nem feltétlenül az, hogy minden alkalommal kifulladjunk, hanem az, hogy például a mozgás a mindennapjaink részévé váljon. Hát ezzel tessék gazdálkodni. A rendszeres fizikai aktivitás kedvezően hat a szív és érrendszer működésére, segíthet a vérnyomás szabályozásában. Ja, és nagyon fontos, a hangulatunkra is pozitív hatással van, mint a rockzene.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ha valaki azt mondja, hogy a sci-fi csak űrhajókról, robotokról és különleges vagy különleges bolygókról szól, akkor hát érdemes ebben az esetben kezünkbe venni Douglas Adams egyik legismertebb művét, a Galaxis Utikalaus Stopposoknak című művét. A történet különlegessége, hogy eredetileg rádiójátékként indult a BBC-n 1978-ban, majd könyvként is hatalmas sikert aratott. A regény 1979. október 12-én jelent meg, és azóta a humoros sci-fi egyik kultikus alkotásává vált. Douglas Adams humora egyszerre abszurd, intelligens és elgondolkodtató, kifigurázza az emberi bürokráciát, a technológiába vetett túlzott hitet, és azt a vágyunkat, hogy mindennek pontos magyarázatot találjunk.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Rock FM.